0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádióhallgatókat május 25-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. Boris Vujčićot május 31-től felmentik a jelenlegi pozíciója alól. Zágráb városban és Zágráb megyében elkezdődött a külföldön élő horvátok hete. Hazai és európai bírák részvételével rendeztek konferenciát. A kormánynak a héten kell bemutatnia az infláció megfékező csomagot. Horvátország Európa azon országai közé tartozik, ahol a legmagasabb a dohányosok aránya. A Kongói Demokratikus Köztársaságban megjelent az ebola járvány, a WHO vészhelyzetet hirdetett. És elballagtak a horvátországi magyar oktatási és művelődési központ végzős diákjai.
1: Híreink következnek.
0: A parlamenti képviselők a hét első ülésszakát a választási, kinevezési és adminisztratív ügyek kezelésével kezdték. Boris Vujčić a Horvát Nemzeti Bank elnökének személyes kérésére felmentik a jelenlegi pozíciója alól. Június 1-én Frankfurtban elfoglalja az Európai Központi Bank rangos alelnöki posztját. A horvát parlament három alkalommal nevezte ki elnöknek a Horvát Nemzeti Bank élére, 2012-ben, 2018-ban és 2024-ben. Zágráb városban és Zágráb megyében elkezdődött a külföldön élő horvátok hete. A horvát parlament döntése értelmében minden évben május utolsó hetében kerül megrendezésre. Ez egy olyan kezdeményezés, amely magában foglalja a bosznia-hercegovinai horvátokat, a 12 európai országban élő horvát nemzeti kisebbséget, a horvát diaszpórát, leszármazottaikat, de a hazájukba visszatérőket is. A megnyitó ünnepségre a Horvát Örökség Alapítványánál került sor, Andrej Plenković miniszterelnök részvételével. Zágrában hazai és európai bírák részvételével konferenciát rendeztek. Igazságügyi párbeszéd és a legfelsőbb bíróságok szerepe a jog egységes alkalmazásának biztosításában címmel. Andrej Plenković miniszterelnök is részt vett az eseményen, miután találkozott az Európai Unió bíróságának elnökével. A horvát kormánynak ezen a héten be kell mutatnia azt az intézménycsomagot, amely megfékezi az inflációt. Ez a múlt hónapban rekordmagas 5-8%-os szintet ért el. Az ellenzék úgy véli, hogy az infláció megállításának egyik eszköze a plusz profit megadóztatása azok számára, akik indokolatlanul emelik az árakat. Horvátország Európa azon országai közé tartozik, ahol legmagasabb a dohányosok aránya. A felnőttek 37,9%-a és a fiatalabb felnőttek 38,1%-a dohányzik, jelentette a Horvát Közegészségügyi Intézet a Dohányzásmentes Világnap alkalmából, amelyet május 31-én ünnepelünk. A jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy Horvátországban a dohányosok legnagyobb száma a 25 és 34 év közötti korosztályban van. A Horvát Közegészségügyi Intézet kijelenti, hogy az idei dohányzásmentes világnap témája különös hangsúlyt fektet arra, hogy a dohány és nikotin ipar úgy alakítja a termékeket, hogy azok vonzóak legyenek a gyermekek és a fiatalok számára. Az Egyesült Államok vagy jó megállapodást köt Iránnal, vagy másképp bánik az országgal, jelentette ki Marco Rubio külügyminiszter. Rubio Új-Delhiben újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok minden esélyt megad a diplomáciának a sikerre, mielőtt alternatívákat fontolgatna, miután Donald Trump elnök vasárnap kijelentette, hogy utasította képviselőit, ne siessenek a megállapodás megkötésével. Az iráni kormány egyelőre nem reagált. Egy iráni hírügynökség azonban azt állította, hogy az Egyesült Államok továbbra is akadályozza a potenciális megállapodás egyes részeit, beleértve Teherán követelését a befagyasztott eszközök felszabadítására. A Kongói Demokratikus Köztársaságban 101 ebolás esetet erősítettek meg, és további 800 gyanú merült fel, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Két nappal ezelőtt az ottani egészségügyi minisztérium 204 halálesetről számolt be. Az országban 10 nappal ezelőtt jelentették be az ebola járványt, amelyre jelenleg nincs vakcina vagy specifikus kezelés, és a halálozási arány elérheti az 50%-ot. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Keretében a végzős középiskolások lezárják tanulmányaik egy fejezetét. Andócsi János igazgató hangsúlyozta, hogy az itt tanuló diákok megtalálják a helyüket, mind a munkaerőpiacon, mind a felsőbb tanintézmények falai között, amelyre évről évre büszkébb.
2: A ballagás nem csak az iskola életében fontos, hanem a növények életében is, hisz ez a felnőtté válásnak az egyik mérföldköve, úgy tetszik a ballagás, elballarnak, elmennek egy biztos környezetből, amit a Horváthország Magyarországi Oktatási Központ biztosított számukra, de szerintem kaptak egy olyan felkészítést tőlünk, hogy abban az úgynevezett nagybetűs életben meg fogják állni a helyüket. Az én üzenetem számukra az, és a Magyar Központ dolgozó nevében is beszélhetek, hogy egy olyan tudást adtunk számukra, amiben megtanítottuk őket horgászni. A lényeg az, hogy a halat nekik kell kifogni, hogy ilyen szóképpel éljek, ami azt jelenti, hogy ma már egy olyan tudásra van szüksége a felnövekvő generációnak, egy ilyen információ áradatban, ahol el kell tudni tájékozódni, és ez a tájékozódás szerintem az ő birtokukban van. Mikor megalapították a központunkat, a cél az volt, hogy tényleg a Horváthország Magyarország számára egy kiművelt emberfőket képezzen, és ma láthatjuk, hogy tényleg 13 olyan csodálatos ember hagyja el az iskola falait, akik néha haragudtak ránk, néha nehézségek voltak, de a végén úgy gondolom, hogy összeállt egy nagyon szép kép, ami azt jelenti, hogy bárhol megállják a helyüket, véleményem szerint akár ha most a munkaerőpiacra mennek, vagy éppen úgy döntenek, akkor az egyetemi szférában. Nekem, mint igazgatónak pedig büszkének kell lennem kollégáimra, a diákokra, és természetesen nagy-nagy köszönet a szülőknek, nagyszülőknek, akik lehetővé tették számunkra azt, hogy ilyen csodálatos gyerekeknek lehessünk a tanárai.
0: A végzős diákok elmondták, hogy a központban az évek során az osztályok közösségé kovácsolódtak, meghatározó élményeket, tudást és tapasztalatot szereztek, és nem utolsó sorban barátságok köttettek. Barács Ténát és Fica Lilit hallják.
3: Erre az utolsó 4 évre úgy emlékszek, hogy röhögtünk sokat a tanárnővel, meg a barátaimmal is. Megtaláltam olyan sok szép embert, lelki társakat például. A legjobb barátnőmet is ebben az iskolában megtaláltam, és csak olyan otthonérzetem van ebben az iskolában, hogy szerintem többet ilyen intézményt nem fogok látni az életemben, őszintén. Szerintem először is egyetem, befejezzük az egyetemet. Konkrétan megyek majd ide Eszékre, a Bölcsészeti Egyetemre, magyar és angol szakra.
4: Fica Lili vagyok, én a 4. T-osztályos diák voltam itt a központban. Nagyon jó, tényleg annyira szép kis közösségünk volt itt, és az osztályommal különösen összenőttünk, ha ezt lehet így mondani. És mivel ebben az iskolában is ilyen elég kevesen vagyunk, annyira családias a légkör, hogy tényleg mindenki mindenkivel jóban van, nincsenek ilyen nagyobb viták, de tényleg a takarítónéniktől kezdve a konyhásnéniken át mindenkivel lehet beszélgetni, és tényleg olyan, mint egy család. De én pici korom óta mindenképp óvónő szerettem volna lenni, úgyhogy mindenképp szeretnék óvónőnek tanulni. Sokat vaciláltam Magyarország és Horvátország között, viszont ugye eddig végig magyarul tanultam. Most úgy vagyok vele, hogy megpróbálom itt Horvátországban, és kicsit izgulok is a nyelv miatt, de úgy vagyok vele, hogy mindent meg kell próbálni, és reméljük, hogy sikerül.
5: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.